Tisztelettel köszöntöm az Adai Rádió kedves hallgatóit, Nóta Csokor szeretteinek című műsorunk kezdetén. Külön küldjük jó kívánságainkat azoknak, akikhez ma szólnak az üdvözletek, zeneszámok. Az Adai Rádió daljegyzékének tolmácsolását hallhassák szeptember 20-ára. Kovács Apollónia, te gyújtottad a szívemet lángra. Péter révére Galambos Emesének és Bozsóki Dávidnak házasságkötésük alkalmából gratulálnak a mennyasszony szülei.

Piros Pipacs, egyes fia vagyok az anyámnak. Valkai Sorra, drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek, és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú boldog házas életet, apu és anyu Valkai Sorról.

Írjál levelet a hadnagyanak, a hadnagyúr maga is azt mondja, egyes fiú nem lehet katona. A hadnagyúr maga is azt mondja, egyes

Hangulatos hatos vékony deszka. Emesének és Dávidnak esküvőjükre gratulál a menyasszony testvére Balázs. Balka is sorra Kovács Káli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál, és nagyon-nagyon sok boldogságot kíván a bőlegény szülei Balkai sorról.

Kikindai Kurunci, elindultam hosszú útra. Balkai sorra Kovács Káli Krisztofernek és Péter Évére Csábi Sárának, közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál, és nagyon-nagyon sok boldogságot kíván a bőlegény szülei Balkai sorról.

Tiszavirág-TZK erdő szélén. Balkai sorra a drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának közelgő esküvőjükre gratulálnak és kívánnak hosszú boldog házas életet apu és anyu Balkai sorról.

Az Adai Rádió daljegyzékét hallhassák szeptember 27-ére. Első Máté Otilia Ott, ahol zúg az a négy folyó. Második Dóri József Gyöngyvirágos kiskertemben. Harmadik Kotroba Júlia Legények legények. Negyedik Bokor János Mindenbe rép csiripeli. Ötödik Farkas Rozália, mint a galamba tiszta búzát. Hatodik Gergely Róbert Egy perc az élet. Hetedik Kós János Mi együtt sírunk. Nyolcadik Varga Magdolna Kedves anyám. Kilencedik Komár László Megvan írva a csillagokban. Tizedik Alma együttes Kumbadal. Tizenegyedik Kacsamesék főcímdala. Tizenkettedik Mintapinyzenekar, akinek a kedve dacos. Tizenharmadik Pocahontas Ezer színnel kápráztat a szél. Tizennegyedik Tarzan Gyermekember. Tizenötödik Tom Petty és barátai Állati Afrika. Tizenhatodik Iszkiri zenekar Apadal. Tizenhetedik Pálma együttes Sarkon van a házam. Tizennyolcadik Száz Fok Celsius Boldog születésnapot. 19. Sláger Tibó Szerelem az első pillantásra. 20. Magyar Rózsa Szépváros Kolozsvár. 21. Ne felejts, Szeged felül jön egy dalos pacsirta. 22. Topolyai Napsugár Bűlegény Csárdás. 23. Dupla Kávé Harcolja Szépért. 24. MC Haver Pedro Kocsmájában. 25. Bunyós Pityú Asszonyom Küldökönnek Száz Rózsát. 26. Horváth Tamás Megyfa. 27. Margaret Island Napfény. 28. By Alex, Schlepp, Lofty Baggy, Bababó. 29. Magna Cum Laude, Volnál Kedved. 30. New Level Empire, Szerte Szét. Fehér Galamb, Cigány Nóták. Balkai Sorra, Kovács Káli Krisztofernek, és Péter Révére, Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál, és nagyon-nagyon sok boldogságot kíván a bűlegény szülei Balkai Sorról.

Bunyós Pityu százszor megsúgnám. Galambos Emesének és párjának Dávidnak esküvőjükre szívből jövő jó kívánságait küldik a menyasszony szülei és öccse Balázs. Balka is sorra a drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernak és szerető menyasszonyának Csábi Sárának közelgő esküvőjükre gratulál és kíván hosszú boldog házas életet apu és anyu Balkai sorról.

Balázs Pali, a titkom, hogy imádlak. Valka is sorra a drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek, és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú boldog házas életet, apu és anyu Valkai sorról.

ezt nem loptam én. Balkai sorra Kovácskáli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál, és nagyon-nagyon sok boldogságot kíván a vőlegény szülei Balkai sorról.

Fülön kérdalai tolmácsolását hallhassák szeptember 20-ára. Republik szeretni valakit. Emesének és Dávidnak esküvőjükre szívből gratulál Balázs és Enikő.

Kovács Kati úgy szeretném meghálálni. Péter révére, drága szüleimnek, szeretném megköszönni, hogy eddigi utamon végigkísértek, szerető fiúk Dávid.

Máté Péter ott állsz. Péter révére Bozsóki Dávidnak és Emesének, esküvőjük alkalmából szívből gratulálnak a bőlegény szülei József és Jaszmina.

Csongrádi Katamillió rózsaszál. Galambos Emesének és Bozsóki Dávidnak házasságkötésükre küldi a nótát a menyasszony szülei, Imre és Katalin.

Edda esküvő. Péter révére Birma kereszt lányunknak, Galambos Emesének és párjának Dávidnak, esküvőjük alkalmából szívből gratulálunk, Attila, Elvira, Dénes Bettivel és Sarolta.

Luzsa Magdi szerelem. Péter révére Emesének és Dávidnak, az ifjú párnak sok szeretettel gratulálunk, boldogság kísérje útjukat, Sörös család összes tagja. Nyárva.

Fiesta a tiéd mindenem. Péter révére Galambos Emesének és Bozsóki Dávidnak házasságkötésük alkalmából gratulál a menyasszony szülei Imre és Katalin.

Ruzsa, Magdi, most élsz? A legszebb párnak, Emesének és Dávidnak ezzel a dallal gratulálnak esküvőjük alkalmából a mennyasszony szülei és öccse.

Bognár Szilvia úgy elmennék, ha mehetnék. Péter révére Bozsóki Dávidnak és párjának Emesének. Házasságkötésükre gratulál a vőlegény testvére Dániel és párja Flóra. Ugye?

mikor ezt a kislányt megismertem. Galambos Emesének és párjának Dávidnak szívből gratulálnak testvére Szabolcs és családja.

kikindói kurunci országúton. Balkai sorra drága fiunknak, Kovácskáli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet apu és anyu Balkai sorról.

szél viszi messze? Péter révére Galambos Emesének és Bozsóki Dávidnak házasságkötésük alkalmából gratulálnak a mennyasszony násznagyai.

Kacor Feri, Muskát Liskis ablak. Balkai Sorra drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet apu és anyu Balkai Sorról.

strandtabéri ifik kalapomon piros szegfű. Balkai Sorra Kovácskáli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának, közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai Sorról.

Joker Lennadi Libábos. Balkai sorra a drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet apu és anyu Balkai sorról.

Csantabéri ifi kisbácskai gyerek vagyok. Balkai Sorra Kovács Káli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai Sorról.

paprásnyavászi ászok jegenye fán. Balkai sorra drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet apu és anyu Balkai sorról.

csantabéri ifik sarkomban. Balkai sorra Kovácskáli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának, közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai sorról.

0: Adai bohém fiúk, cudar ez a világ. Balkai Sorra, drága fiunknak, Kovács Káli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet, apu és anyu Balkai Sorról.
1: Cudar ez a világ, mindig keresi már azt a ragyogóját.

Kikindai betyárok, nem zörög a haraszt. Balkai sorra Kovács Káli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai sorról.

csanta Béri ifik, a babám fekete roma lány. Balkai Sorra drága fiunknak, Kovácskáli Krisztofernek és szerető menyasszonyának, Csábi Sárának, közelgő esküvőjükre gratulálnak, és kívánnak hosszú, boldog házas életet apu és anyu Balkai Sorról.

Szott Mári Dáridó, ez a Csinos Barna kislány. Balkai Sorra, Kovács Káli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai Sorról.

Csúkai Cimborek befestem a hajam. Balkai Sorra Kovácskáli Krisztofernek és Péter révére Csábi Sárának. Közelgő házasságkötésük alkalmából gratulálnak, és nagyon-nagyon sok boldogságot kívánnak a vőlegény szülei Balkai Sorról.

0: Szimpla trió lakodalomban a falu végén. Péter révére, Emesének és Dávidnak sok szépet és jót kíván a házas élethez, édesapja Imre, édesanyja Katalin és testvére Balázs.
1: Lakodalom van a falu végén.

Kedves hallgatóink, ezzel befejeztük zenés üdvözleteik, jó kívánságaik tolmácsolását, további jó rádiózást kívánva elköszön Önöktől a műsor mai házigazdája Bajnár Lili.

107,7 MHz. For a better day.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: szeret, de vagy el, hogy önök szeret.
1: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kettelt termelők. A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

fontos az egészsége? Szálljon rá néhány percet! Az Adai Egészségház ingyenes megelőző bőrállapot ellenőrzés szervez szeptember 19-én szombaton reggel 11 és 17 óra között. A szűrés bejelentkezés nélkül történik. Várjuk szeretettel az Adai Egészségházban. Törődjünk bőrünk egészségével, a megelőzés nagyon fontos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Hol az ég, benér, zibing magát a közlegény. Csoda vajon, ragyog a fény, amikor átsuhan az élet tengerén. Odafent, oly vidáman leng a büszke rászló, hiszen az optimizmus szint is erdetés. Csoda vajon, repülök én, ahova megy, reják a

sejlovák a rírozza. Egy szép szőke magyar fiú sejlovák a rírozza. Ne karíroz magyar huszát, mert lenne a muszka. Nincs itt a te édes anyád, sej, aki megsíratna. Nincs itt a te édes anyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem lépésbe, de sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Sem lépésben, sem harcmarsba, sej, le nem esek róla. Mert a huszár a nyelvekbe bele van teremve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve. Mint rozmaring a jó földbe, sejbe legyük erezve.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

شعر غلافين املي جسد الطفو Si deve dire le carré

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Ösen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Kérlek, hogy emlékezz úgy, ahogy én. Barátod voltam, és te jó barát. Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény, s velünk volt boldog az egész világ.

amikor még 20 éves az ember. Dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagyvilág. Május van, és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságot, hisz úgyis elszáll, siettetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ő az ablakon, s

Tortyszárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbáj, sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, a szilajlángból lesz szelíd parázs. Ne kergess már tarka déli bábot, várd meg, mit az élet hoz elég. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, Ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, s aztán megszokott. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár,

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktransz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az XU Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

köszönet a sok-sok mindenért. Így a hit, hogy bármi áron mellettem maradtál. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért. Csak is

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Inna Predact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

così gagnar, mo cavol più dressa. Felhu, morondo spoico spelhu, coglion agnari selhu, el repul giurson el fuiosi. Úgy kérem, ne legyen véletlen a találkozás, ne legyen szalmalánk a fellángolás, mely hamar vége.

felől gyorsan elfújja a szél. Úgy kérem, ne legyen véletlen a találkozás, ne legyen szalmalánga fellángolás, mely hamar véget

önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hűszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

szívünk most hangosan dobog. Emléked árnya még most is itt lobog. Célhozt a hólokon, felsír egy dal. Minden ritmusa a szívünkbe mar. Fáradt szívünk most hangosan dobog. Te érted, ki hiányzik nagyon. Bennünk most a magány dalol. Te már messze jár.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Lokalizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: children all their life. Radio listeners!
1: Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

can't.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador.bet ADA. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador.bet ADA, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kitelt termelők. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

nincse, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tűzeste jár,

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.